Ag mé rá is bralom an Aaron nua tiolcarúnis. Lord 10 minutes, mudge a new whisperer spin.